amelyet menni persze, de te kell, hogy mi bőven rendőr. Neki nagyon feszélye 265. Köszönöm, thank you, mert hol kell az látható.

az posa hofiát, tehát egy kevonét dutta. Ez az a fajta, ez az a fajta, hogy én nagyon jól tudom, hogy a spektrum, hogy ez az a dús.